Kellemes hajnalt kívánok Önöknek itt a Jazzin, ez a Jazzy Night, annak is ma hajnali utolsó összeállításához érkeztünk, amiben a Barta Ákos vezette Mangorize formáció is érkezik. Ők a pop és a reggae egyedi ötvözetével hoztak létre egy vadonatúj színt a hazai zenei életben. Tőlük majd a dallamos Itt vagy című felvétel vár ránk. De órazáró összeállításunkban a Budapest Jazz Orchestra és a kiváló brit énekes Mark Blake közös produkciója is megszólal. Tőlük a The One I Love Belongs to Somebody Else című klasszikust választottuk 2015-ös lemezükről. A nemzetközi nu jazz és lounge irány egyik legnépszerűbb német formációja a kezdésben, a Club de Belugas. Tőlük a Home Alone című szerzeményt választottuk, amelyben a zseniális Harcsa Veronika közreműködik. Ezzel a válogatással én most búcsúzom, köszönöm figyelmüket, számítok Önökre este 10-től újra itt a Jazzy Night-ban. Hölgyeim, jó ét, uraim, jó éjszakát!

0: arra, hogy énekeljünk ilyen kemény hitvalló éneket, aztán imádságosat, aztán van, amikor a kínzók éneke, amikor ők úgy gúnyolódnak, van olyan rész is, aztán van olyan, amikor a végén már örömteli dolog is, és hát van nagyon sok ilyen szenvedő. Három színésze van a darabnak, egyik az elbeszélő, ő Széles Tamás, aztán van a vádló, Vészáros András, és Száraz Dénes pedig a prédikátor. A zenekar pedig gyakorlatilag egy kicsit olyan kaláka felállás, és nem pont azok a... Én benne vagyok, és Besze Gábor is benne van, de Ávéd János, a remek szakszofonos, egy egész más hangvételt ad neki, és Bajor Gábor, aki gitározik és énekel. Tehát van még két Jány is, Fabini Luizi és Kis Dorka, akik az egyik egy Jány, a másik egy asszony alakít a darabban. De egyébként nem úgy kell ezt elképzelni, hogy valamilyen színműszerűen leülmetlen, hanem ez egy tényleg ilyen oratórikus jelleggel, aki beszél a szólában, mondjuk egy, de nem ilyen nagy színjátszó, olvassák a történetet, és mi is olvassuk. Tehát egy olyan alkotás, ami nagyon intenzíven megérinti az embereket, a végén főleg ezzel a felszabadulással, és az előtte való hát, szenvedés történettel.
1: Csak sajnos ott van a szenvedés, el lehet kerülni, ezért magyarok vagyunk a fájdalmat, a panaszkodást, a szomorúságot?
0: Nem tudom, én nagyon sokat gondolkoztam azon, hogyha ma lenne valami hasonló, reméljük, hogy nem lesz, de hogy mit választana az ember? Szóval, hogy például milyen keménység kell ahhoz, hogy valaki azt mondja, hogy nem adok föl semmit, és elmegyek a börtönbe, ott marad a családom, tudom, még lehet, hogy még várandós feleségem is ott marad egyedül egy ülökezet, pedig tulajdonképpen azt is megcsinálhatta volna, hogy azt mondja, hát lemondok. És akkor lemond a szolgálatéről, hazamegy, ott van a családja, és onnantól kezdve, nem tudom, mezőgazdasági munkával él, vagy asztalos, vagy valami hasonló. Na jó, hát ezt most csak azért mondtam, mert ilyen...
1: Értem.
0: Kaptam, de valóban nem tudom, hogy ez 350 évvel ezelőtti lelkületet, azt most magunkba tudjuk-e táplálni.
1: Ez a tulajdonképpeni harmadik bemutató Sopron meg a protestáns sokadalom után is, hogy ne csak égbe kiáltott szavak és dallamok legyenek. Itt van ez a bizonyos könyv, vagy könyves CD, vagy
0: igen.
1: Nem tudom, a látod-e Isten?
0: Igen, könyvben. Ugye a könyv az tartalmazza a Szabó Télma által megírott kicsit archaikusan, fantasztikus stílusérzékkel megírott verses oratóriumot. Tartalmaz egy CD-t, ahol benne vannak azok a felvételek, ami tulajdonképpen azonos a színdarabbal, amit ugye Kővári Katalin rendezett a darabból, mert azért az túl hosszú lenne az egészet végig játszani, és ő kérte meg Fabini Tamást is, hogy ezekkel a kis előadásocskákkal szakítsa meg a folyamatot. Hát azt Tamás leírta, és az benne lesz a könyvbe, a CD-n pedig az előadás van egybe, és még vannak korabeli tollrajzok, ami mostanáig sose jelent meg, tehát 350 éves rajzok ezekről a gályalabokról, és azt hiszem, hogy nagyon szép az egész kiadvány, amit én már úgy láttam részleteiben, még egyben nem tudtam a kezembe fogni, de remélem, hogy 22-én, kedden, amikor a Deák téri templomban 6 órakor az előadás elkezdjük, akkor már föl is tudjuk mutatni, és ott úgyis tudom, meg is lehet vásárolni majd ezt a vadonatúj kiadványt.
1: A város közepe egy evangélikus templom, itt ez máshogy szól?
0: Hát igen, nyilván a templomi koncertek, azok mindig olyanok, hogy már az egész architektúrája megelőlegezi azt a figyelmet, amit majd kivív magának a színház. Ugyanezt egy szabadtéri színpadon nem biztos, hogy ugyanígy lehet eljátszani, de biztos itt már megvan az a hangulat. Hát én nagyon sokat köszönhetek a Deák téri templomnak, én kiskorom óta oda tartoztam, ott konfirmáltam, ott voltam esküvőn a Dorkalányon keresztül, stb. Énekeltem a Lutheránia kórusban, és hát persze ott hámolni.

0: misét, meg passziókat, meg kantátákat énekeltünk. Ugye nekem ez szinte kicsit otthon van ez a hely.
1: Tényleg a város közepe? Tényleg gályarabb oratórium. Jövő kedden a Deák téri evangélikus templomban hallható, és könyvformában is elérhető tehát Szabó T. Anna és Grillus Dániel darabja. A címmel köszönöm meg a beszélgetést itt a Reggeli Expressben Grillus Dánielnek, ami így szól, látod-e Isten?

0: A reggeli Express főváros centrikus program ajánlója hozott színészt, hozott zenét, és hozott egy étket, vagy egy ruhát. Az biztos, hogy Hermelint. De kezdjük a színművésszel, Sinkovics Imrével. Nagyon sokan emlékezhetünk rá, nagyon jól, nagyon szívesen, sajnos már nincsen közöttünk, de minden nagy darabja, minden nagy filmje, és minden nagy hangja által eljátszott hang szerepe, esetleg rádiójátéka elérhető a digitalizációnak köszönhetően, illetve most az emléke végig beszélgethető és meghallgatható Szebényi Ágnes színház történéstől, néztől, aki délután 3-tól a Freedomban a Szabolcs utca 27-ben meséli el a nagy fantáziájú, kitűnő ember ábrázoló, a gyönyörű hangú, az életmű felénk áradó sugárzásában a mai napig köztünk élő Sinkovics Imrét. Hát tovább nem tudom ragozni. Lényeg: Freedom délután 3, Sinkovics Imre színész portréja Szebényi Ágnes színház történésztől, színház történésszel a Freedomban. Jöjjön akkor tehát a zene, különleges élményre invitáljuk a zenekedvelőket a Pesti Vigadóba, ahol Bóna Márton első lemezének bemutató koncertjén Mozart D-moll fantáziája, Beethoven cis-moll Holdfény és C-moll patetikus szonátája csendül fel. Az est kiemelt vendége Ceffer András Máté Péter díjas előadó művész, aki Hammond orgonán működik közre, egy általa a két hangszerre áldolgozott Bach C-moll preludium átdolgozásással. A koncerthez kapcsolódóan a lemez bakelit és CD formátumban is megjelenik, a helyszínen ezek elérhetők. Móna Márton zongora művész pedig, aki 2019-ben szerzett diplomát Bécsben, nagy szeretettel várja önöket, tehát a Pesti Vigadóban vasárnap délután 6 órakor. És akkor a ruhadarab, vagy az étel, de az biztos, hogy Hermelin. Budapest belvárosában áll egy ház, itt a falak emlékeznek, ez a Sütő utca 2, ez egy szecessziós épület, itt született több mint 100 éve Szomori Dezső Hermelinje, mert ugye erről van szó, és most először tér vissza ide élő színházként, a Kugler Art Salon változtatja időutazássá az előadást. A dráma ott kell életre, ahol nem csak megírták, hanem maga a történet is játszódik. Az író híres toronylakása ott fönt az 5-en csak kívülről látható, de az épület előtt már este 7-kor rövid vezetett séta várja a nagy érdeműt. Utána pedig az előadás a Kugler Art Salonban Murányi Tündével, Tölgyesi Zoltánnal, Fülöp Tímea és még sokan másokkal, a rendező Ivanics Tamás, az időpont pedig péntek este 7 óra, Hermelin Szomoritól. Ne szomorkodjanak, elnézést, hanem minden programunkat élvezzék, és mi ehhez jó szórakozást kívánunk.
1: Reggeli Express. Budapest kulturális eseményei 7 percben, itt a Jazzin. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
2: Az árésstopp megszüntetését sürgeti a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. Ingyenes koncerteket ad a Budapesti Fesztivál zenekar. Napos felhős idő várható, elszórtan záporokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Az árésstopp megszüntetését sürgeti a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. A testület szerint az intézkedésre már nincs szükség sem az infláció ellen, sem pedig a vállalkozások versenyképességének védelmében. Emlékeztettek arra, hogy már korábban is jelezték, a közvetlen árszabályozási beavatkozások legfeljebb rövid távon segíthetnek a fogyasztói árak mérséklésében. Az árésstoppot az előző kormány vezette be tavaly márciusban. Feljelentette a szerbiai földhivatalt a Vajdasági Magyar Nemzeti Tanács, mert a hatóság bizonyos esetekben nem jegyzett be ingatlanokat, arra hivatkozva, hogy a szerződés magyar nyelven készült. A Vajdasági Magyarok Kisebbségi Önkormányzatának elnöke szerint ez sérti a magyar közösség hivatalos nyelvhasználatához fűződő jogait. A szerbiai törvények értelmében egy nemzeti kisebbség nyelvét kötelező egyenrangú hivatalos nyelvnek tekinteni, ha a lakosság 15%-át eléri az adott népcsoport lélekszáma. Szabályozná a kiskorúak közösségi média használatát az Európai Bizottság. A testület elnöke hangsúlyozta, hogy a javaslat 13 éves kor alatt megtiltaná a hozzáférést. 13 és 15 év között csak szülői felületen keresztül elérhető, úgynevezett minifiókokat használhatnának a gyerekek. A javaslatot az Európai Unió tanácsa vitatja meg. Krasznahorkai László tiszteletére rendeztek ünnepséget az ELTE megújult Trefort kerti kampuszán. A rendezvényen felavatták az épület együttes új olvasóterét is. Krasznahorkai László az egyetem egykori hallgatója pénteken veszi át az ELTE díszdoktori címét. Kedden tartják a sérült gyermekek napját a fővárosi állat és növénykertben. Az eseményen egyebek mellett vezetett túrával, interaktív foglalkozásokkal, valamint a Kaláka együttes koncertjével várják a fogyatékossággal élő gyerekeket és kísérőiket. 1992 óta csaknem 200 ezer sérült vett már részt a foglalkozásokon. Ingyenes közösségi koncerteket ad országszerte a Budapesti Fesztivál Zenekar. Egyebek mellett zsinagógákban, templomokban és idős otthonokban szólaltatják meg Mozart, Vivaldi, Dvorák és Csajkovszki dallamait. A koncertek ingyenesek, de regisztrálni kell rájuk. A gyerekeknek szóló zenevár programjuk most először a Kis Herceg történetét dolgozza fel. Folytatódik a változékony idő elszórtan esővel. Reggel a déli határ mentén egy-egy zivatar is előfordulhat, később több órára kisüt a nap. Az éjszakai 8-16 fok után napközben 23-28 fok lesz.
1: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Kedves utasaink! Ez itt a Business Class Replay, ahol visszakanyarodunk és felidézzük az előző adás legfontosabb beszélgetéseit.
1: A mikrofonnál Pachman Péter, jó reggelt kívánok, köszönöm szépen, hogy itt vannak velem, és hát sok középiskolásnak van egy jó ötlete, amiről azt gondolja, hogy ez akár működhetne is, de vajon mi kell ahhoz, hogy egy ötletből valódi innováció, egy működő projekt, végül pedig egy akár nemzetközi versenyre jutó fejlesztés legyen? Erről beszélgetünk most, hiszen elindult a nevezés a 36. Országos Tudományos és Innovációs Olimpiára. Két vendégünk van, Bőte Csaba, a Magyar Innovációs Szövetség ügyvezetője, valamint Dörfler Patrik, a legutóbbi OTIO egyik első helyezettje, aki saját fejlesztésű Logic Lab projektjével nyert, és hamarosan már Németországban képviseli Magyarországot. Jó reggelt kívánok mindkettejüknek!
2: Jó reggelt!
1: Kezdjük Csabával először. Ugye milyen ötlettel érdemes egy 14-20 év közötti diáknak elindulnia az Országos Tudományos és Innovációs Olimpián? Kell már az első pillanatban valami rendkívülit kitalálni, vagy elég, hogyha valami olyan van, amiből aztán önök azt látják, hogy épülhet valami jó?
3: Bármilyen ötlettel, hogyha röviden akarok fogalmazni. Az a lényeg, hogy a fiatal nézzen körül a világban, és ismerje fel a problémát. Azt a problémát, ami őt foglalkoztatja. Ez nagyon fontos, hogy motiválja őt ez a probléma, ez a megoldandó feladat, hiszen a verseny során ettől különleges ez a verseny, hogy a fiatalok maguk találják meg a problémát, illetve ki kell dolgozniuk a verseny során, és nem elég csak az ötlet maga, hanem el kell jutni a tudományos technológia jellegű kidolgozásig, mérésekig, prototípusokig, ennek alapján lehet sikert elérni.
1: Mit keres egy zsűri ilyenkor a pályázatban? Egy zseniális ötletet, egy jól kidolgozott probléma megoldást, esetleg egy már működő prototípust, rendszert vagy alkalmazást?
3: Mindenképpen nézzük az újszerűséget, nézzük azt, hogy meg lehet-e valósítani, tehát amikor a pályázatot benyújtják a srácok, akkor megnézzük, hogy ezt valóban reálisan úgy látjuk-e a zsűri, hogy meg lehet valósítani a rendelkezésre álló idő alatt. Nézzük annak az újdonság erejét, nézzük a várható hasznát, de igazából a személyiséget nézzük. Tehát ennek a versenynek az a fő célja, hogy azokat a személyiségeket, azokat a gyerekeket megtaláljuk, akiket ebbe az irányba, a tudományos technológia irányába szeretnénk terelni. Valószínűleg ők maguk is érzik ezt a belső motivációt maguktól, de nekünk ehhez lehetőséget kell adni, és az OTIO tulajdonképpen egy életre meg tudja határozni azt, hogy ők ebbe az irányba menjenek el.
1: Na nézzük akkor ezt az egészet meg diák oldalról, mert hogy Patrik, te tavaly még ugyanebben a helyzetben voltál, ugye volt egy jó ötleted, amiből végül országosan első helyezett projekt lett. Mikor érezted először azt, hogy tényleg lehet valami? Mindjárt rátérünk magára konkrétan a projektre is.
2: Hát az elején még elég távol volt a projekt attól, hogy valós projekt, vagy egy ilyen valós termék lehessen, viszont a mentorálás során és az egész OTIO kialakulása, vagy hát így az elejétől a végigmenésig tényleg így leesett, hogy ebből ilyen tényleges ilyen különbséget is tudnak tenni a világban akár. Ez szerintem az első, vagy hát a második ilyen mentor alkalommal történt a Bőte Csabával, amikor picit át irányt váltottam úgymond, és egy konkrétabb jobb problémát próbáltam megoldani.
1: Nézzük meg, mindjárt visszatérünk egyébként magára a projektre, Patrik, de Csaba, akkor tulajdonképpen a mentorálás is az önök kezében van? Tehát azt önök átvállalják?
3: A mentorálás borzasztóan fontos része ennek a történetnek, a fiataloknak, és ez nem csak az OTIO-ban igaz, tulajdonképpen a mai fiatalok, akik vállalkozás, startup irányában szeretnének menni, vagy tudományos kutatás irányába, bármilyen irányba, nagyon-nagyon erősen igénylik a mentorálást. Ez a mentorálás, ez az OTIO-ban is kulcselem. A zsűritagok és mások is, nem csak a zsűritagok, hanem akik önkéntesen mentorálást vállalnak, segítenek ebben a folyamatban. A fiatal felismerhette a problémát, felismeri, ötlete van, de azért még elvész egy kicsit ebben az útvesztőben, és nekünk ebben irányt kell mutatni. Merre érdemes menni, ahogy Patrik is mondta, kicsit váltani, megkérdezni a potenciális ügyfélkört, és ennek alapján alakítani ezt a végső megoldást, hogy eljusson oda, ahova szeretne valóban, vagy szeretett volna eredetileg is, de ahova reálisan is el kell tudni jutni, úgy, hogy abból valami értékelhető dolog lesz.
1: Mert hogy Patrik is felismert egy problémát, ugye maga a Logic Lab egy saját fejlesztésű tananyagrendszer, interaktív feladattípusokon és az AI-on keresztül fejleszti magát a logikát és a kritikai gondolkodást, de Patrik, engem az nagyon érdekel, hogy mi volt az a konkrét probléma, amit diákként láttál és megoldást akartál találni rá?
2: Hát láttam a környezetemen is, meg magamon is, hogy az emberek egyre többet használják a ChatGPT-t gondolkodás nélkül, meg más AI eszközöket is, hogy megkapják a matekházit a krétában PDF-ként, betöltik bármilyen AI eszközbe, az kidobja a megoldást, lemásolják, és órán még ötöst is kapnak érte, mert jól megcsinálta a leckét. Viszont nem használják az agyukat, nem tanulnak közben, és nem is fejlődnek. És ezt így tényleg magamon is láttam, hogy egyre többet így az AI eszközökön múlt a teljesítményem, és utána néztem, és akkor találtam ezeket a sokkoló statisztikákat, hogy 55%-kal kevesebb agyi aktivitást mutatnak azok, akik AI-t használnak gondolkodás helyett, és hasonlókat, és akkor tudtam, hogy erre ez egy olyan probléma, amire egy megoldást kéne találni.
1: Csak zárójeles megjegyzés, egy szóba került egy korábbi beszélgetésen a mai napon, hogy én is a ChatGPT-ből érdeklődtem Elvis Presley születésnapja iránt, és rossz dátumot adott meg, és hát ne tudják meg, ne tudjátok meg, hogy a hallgatóktól itt mit kaptam. Hát szóval lehúzták a vizes lepedőt rám, szóval nagyon kemény volt. No, térjünk vissza, mennyire volt egyébként magából az ötletből nehéz egy valóban működő rendszert csinálni? Volt olyan a fejlesztés során, amikor azt mondtad, hogy fuha, hát itt most nagyon elakadtam, és ez nem fog menni?
2: Hát mindenképpen az elején még az volt a fő ötletem, hogy felnőttöknek tanítanék ilyen filozófiát és logikai érveléseket, meg ilyen problémafelismerés, meg ilyeneket, viszont ott gyorsan láttam, hogy arra kereslet nem lenne annyira, a felhasználó bázis nem fizetne túl sok pénzt rá, ezt részben a mentorálás alapján is tudtam meg, viszont utána néztem, és akkor jutott eszembe, hogy vagy hát akkor kutattam meg, hogy akkor a gyerekeknél kéne ezt a változtatást csinálni, és akkor a célközönség átalakult az ilyen 25-30 évesektől a 11-12-13 évesekre, mert ott alakul még ki az agy, ott még igazi változást is lehet csinálni.
1: Csaba, ugye tavaly bevezették a regionális válogatókat, egyébként hozzáteszem, hogy maga Patrik is, ahogy itt említette, Fonyódon él, de Bogláron tanulsz?
2: Igen, pontosan.
1: Bogláron tanul. Ugye, hogy most a nagyvárosok belekerültek a képbe Budapest mellett, Debrecen, Győr, Kaposvár, Miskolc, Szeged, Veszprém. Ez mit változtatott magán a versenyen? Hogy látja Csaba, könnyebb lett így eljutniuk a tehetséges vidéki diákoknak is magába, abba a halmazba, ahonnan már önök rájuk látnak?
3: Igen. Hát mondjuk ez logikailag is várható volt, hogy így fogalmazzak, hogy könnyebb lesz. Azért ezek a helyi közösségek, mint ami például Kaposváron már évekkel ezelőtt kialakult, és ott megtapasztaltuk, hogy a helyi közösségnek óriási mozgósító ereje van. Nagyon sok szülőhöz, gyerekhez, pedagógushoz eljutott a kaposváriak hívó szava, akik már csináltak egy ilyen regionális válogatót. Innen jött tulajdonképpen az ötlet, hogy ezt terjesszük ki az egész országra, és hát aztán később a statisztika is alátámasztotta ezt. Korábban onnan indultunk, hogy mondjuk 100-150 pályázat érkezett egy évben a fiataloktól, aztán ezt feltornáztuk körülbelül 300-ra, de a legutóbbi szezonban, amikor már először alkalmaztuk ezt a regionális válogatót, akkor 495 pályázat érkezett 730 fiataltól, tehát látszik, hogy a mennyiségek is ezt alátámasztják.
1: Azon gondolkodom közben, Patrik, hogy mesélj már egy picit, vagy milyen lehetett maga a döntő, így elképzelem, amikor ott állsz a zsűri előtt a saját fejlesztéseddel, túl vagy már a mentoráláson, már minden kétségeden, és egyébként minden erődön is, és hogy ott állsz a legvégén, akkor mi volt ott a legnehezebb, a projektet megcsinálni, vagy meggyőzni a szakembereket inkább arról, hogy valóban ez értéket teremt, amit te létrehoztál, vagy kitaláltál?
2: Fú, nehéz kérdés. A döntőn ugye úgy volt, hogy volt mindenkinek, minden projektnek volt egy standja, és a standokhoz mentek külön-külön a zsűri tagok zsűrizni. És a legnehezebb része szerintem az volt, hogy az ötletet úgy előadni, hogy egy ilyen 5 perces beszélgetésben a zsűri meg is kapja a lényeget, értse, hogy ez egy valós probléma, értse, hogy ez egy jó megoldás, és lássa is, hogy erre tényleg van szükség. Tehát tényleg rengeteg hónapokat dolgozott minden diák a projektükön, és azt a több hónap munkát összefoglalni egy ilyen 5 perces pitchbe, az nem könnyű munka.
1: Csaba, adja már ötletet egyébként. Nyilván van egy csomó diáknak egy csomó jó ötlete, de aztán jön a nagy kérdés, hogy hát hogyan kezdjem el. Van olyan tipikus első lépés, amit egy leendő versenyzőnek mindenképpen meg kell tennie? Vagy hogy lehet egyáltalán kapcsolatba kerülni önökkel?
3: Igen, azt gondolom, hogy vannak kulcsmomentumok. Az egyik az maga az iskola. Az iskolában általában vannak olyan tanárok, akik segíteni tudnak, az ő szerepük is nagyon-nagyon fontos. Az ő segítségükkel és a mi hívószavunkra teheti meg a diák a második fontos lépést, amikor ugye a versenykiírás megtörténik, mint például most, akkor két oldal van tényleg két oldalban röviden le kell tudnia írni azt, hogy milyen problémával szeretne foglalkozni, ez miért probléma, hogyan gondolja megoldani, hogyan fog tudni eljutni a megoldásig, és hogyha megoldás megszületik, azon is érdemes elgondolkozni, akkor hogyan lesz ebből valami kézzelfogható termék, szolgáltatás, bármilyen más valós eredmény, nem pedig csak papíron. Ezt a két oldalt kell eljutatni hozzánk, valamelyik regionális válogatóra való jelentkezéssel, vagy legkésőbb december elején, december 7-én az országos fordulóra való beadással, és így lehet aztán tovább jutni. A regionális válogatókból már a legjobbak rögtön a második fordulóba kerülnek, tehát ott, aki jól szerepel, az már bejut a második fordulóba. Aki később adja be, azt a zsűri fogja majd elbírálni, hogy bejuthat-e a második forduló. Egyébként akár több regionális verseny is részt lehet venni, hogyha valaki úgy gondolja, hogy az első részvétel alapján tanult a dologból, és akkor újra nekifutna, akkor erre is van lehetőség.
1: Közben itt érkezett egy 308-as végű számról egy üzenet. Ugye idősebb innovátorokkal kapcsolatos a kérdés, hogy az ő számukra is tudnának egyébként mentorálást nyújtani, vagy ez kifejezetten diákokra specializálódott, amit most beszélünk, mondom, egy 308-as végű számról kérdezi egy hallgató.
3: Igen, ez kifejezetten diákokra specializálódott, ugye itt az OTO az egy 14 és 20 év közötti generációnak szóló verseny. Van egyébként hasonló versenyünk az egyetemi generáció számára is, InnoTDK néven. A TDK-hoz, az OTDK-hoz hasonló, vagy inkább ahhoz kapcsolódó rendszerben, és egyébként startupereket is várunk az Innovációs Szövetségben, számukra is van mentorálás, vagy aki esetleg idősebb feltalálónak is tudunk segítséget nyújtani az Innovációs Szövetségben hasonló módon, természetesen ez egy kicsit más dolog lesz, mint a fiatalok esetében, de tudunk segítséget nyújtani. Nyugodtan keressen bennünket az illető.
1: Köszönjük szépen, remélem, hogy hallgatta az adást, biztos vagyok benne. Pontosan hallotta a választ. No, Patrik, ugye most jön egy egészen más szín, mint ami eddig volt. Jövő héten Kielben a 37. EU Fiatal Tudósok Versenyén mutatott be a projektet több mint 30 ország fiataljai között. Ez már önmagában rendkívül menő. Mit vársz te ettől a versenytől? Mi az, amit mindenképpen szeretnél hazahozni az ottani élményekből, tapasztalásokból, amikor térnek téged, akár eredménytől függetlenül is?
2: Mindenképpen szeretnék minél többet szocializálódni az emberekkel, akik ott vannak. Mint mondtad te, és rengeteg országból a legokosabb, leginnovatívabb fiatalok vannak ott, azokkal mindenképpen szeretnék beszélgetni, jóba lenni. Az európai döntőre való mentorálásnál is lett rengetegszer mondva nekünk, hogy itt tényleg a kapcsolatok nagyon fontosak.
1: Így van, egy kapcsolatépítésre is tökéletes ez a helyzet, hogy ne?
2: Nagyon, és tényleg nagyon menő látni, hogy tényleg Dél-Koreából, Izraelből, Amerikából, Kanadából, minden országból jönnek ide fiatalok előadni az ő projektjüket. Szerintem az nagyon menő, nagyon érdekes, és szívesen kérdeznék tőlük rengeteg dolgot.
1: Hogyha egy évvel fiatalabb diák itt ülne melletted most, és lenne egy jó ötlete, vagy szerinted is jó az ötlet, amit így elmesél neked, de még bizonytalan, hogy nevezzen, akkor mit mondanál neki?
2: Hát szerintem mindenképpen jelentkezzen a versenyre, mert tényleg nincs mit veszteni. Teljesen ingyen van, a közösség az ott jóban tényleg nagyon családias, és nagyon hát jó fej, és tényleg csak jó tud belőle kijönni. Legrosszabb esetben kap tapasztalatot.
1: Csaba, önhöz is megy a kérdés, csak más megvilágításban, hogy ön mit tanácsolna egy diáknak, aki most azt gondolja, hogy azért én ehhez még túl kevés vagyok, nincs kész találmányom, nincs laborom, nincs nagy csapatom, de van egy jó ötletem. Érdemes ettől függetlenül beadni a nevezést?
3: Érdemes. Valóban ez egy tanulási folyamat. Tapasztalatokat mindenképpen fog szerezni, arról, hogy hogyan kell ezt csinálni, hogy kell magát az ötletet már megfogalmazni, aztán ezt az ötletet

0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Olyan gyors, akár egy gondolat.
2: Mondd, hogy csináltad?
1: Letöltöttem, egy gombnyomással rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Én is így akarok taxit rendelni.
1: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobilappal könnyen megy. www.citytaxi.hu
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
3: Kellemes őszi időre számíthatunk. A jobb munkakörülményekért demonstráltak a szociális ágazatban dolgozók. Felújították és újra szentelték a 100 éves rákospalotai zsinagógát. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Felmondja a kormány a 2022-ben a korábbi kabinet által kötött autópálya koncesziós szerződést és feljelentést tesz az ügyben, jelentette be a miniszterelnök a kormányzati tájékoztatón. Magyar Péter emlékeztetett arra, hogy a szerződést 35 évre több mint 23 ezer milliárd forintért kötötték meg. A Fidesz közleményében arra emlékeztetett, hogy a megállapodás 2022. szeptemberi hatályba lépését Vitézi Dávid koordinálta közlekedési államtitkárként. Magyar Péter pedig augusztustól volt a Magyar Közút igazgatóság tagja. Az autópálya koncesszióról szóló szerződés májusi aláírásakor ugyanakkor egyikük sem töltötte még be az ellenzéki párt által jelzett pozíciót. Azonnali 25%-os béremelésért és jobb munkakörülményekért demonstráltak a szociális ágazatban dolgozók a miniszterelnökség épülete előtt. Véleményük szerint a szektornak korábban ígért kétlépcsős 20-25%-os bérfejlesztés messze elmarad a munkavállalók igényeitől, és egyösszegű emelést szeretnének. A kormányfő kiment a tüntetőkhöz, türelmet kért, és egyeztetésre hívta a szakszervezet képviselőit. November végéig megkapják az iskolakezdési támogatás második 50 ezer forintos részletét a jogosultak, hangzott el a kormányzati tájékoztatón. Az utalványokat jövő március közepéig lehet felhasználni, egyebek mellett iskolai felszerelésre, ruhára, egyes műszaki cikkekre és fejlesztő játékokra. Már a tanórákon szerepet kell kapnia a tehetséggondozásnak, közölte a közoktatásért felelős államtitkár a Magyar Tehetséggondozó Titkárság szakmai konferenciáján Győrben. Kókainé Lányi Marietta hangsúlyozta, ha a gyermekközpontú iskola megvalósul, a jövőben nem kell kategorizálni a tehetséges gyerekeket aszerint, hogy sajátos nevelési igényűek, átlagosak vagy esetleg hátrányos helyzetűek. Az államtitkár fontosnak nevezte a Nemzeti Tehetségprogramot is, amely idén csak nem 4,8 milliárd forintból gazdálkodhat. Felújították és újra

0: Szentelték a 100 éves Rákospalotai zsinagógát, a szakrális teret új tóra tekercsel szentelték fel, az épületet több mint 60 évig az Országos Széchenyi Könyvtár zárt könyv és térkép raktáraként használták. A régi Fóti úton álló neoklasszicista és art deco stílusú zsinagóga Fejt Mihály tervei alapján épült. Az elmúlt években 5 zsinagógát adtak vissza eredeti rendeltetésének, miközben új zsinagógákat és közösségi helyeket is létrehoztak. Derült idő várható, fátyol és gomoly felhőkkel, csak elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Éjszaka általában 10-16, szombaton napközben 24 és 29 fok között alakul a hőmérséklet.
1: A hírek után újra Jazzy zene.

Nagyon kellemes pénteki estét kívánok önöknek itt a Jazzin, ez már a Jazzy Night. A mikrofonnál Bárány Anna, egészen éjfélig számítok a figyelmükre. A mostani zenei összeállításunkban a hazai jazz zongorázás egyik legendás alakja, Balogh Csibe Jenő is szerepel, akit zseniális tempóérzéke miatt gyakran a magyar Oscar Petersonként is emlegetett a szakma. Tőle a jazz irodalom egyik legnépszerűbb örökzöldjét, a Take Five című darabot hozom. A klasszikus swinges lüktetés előtt egy egészen másfajta elementáris és dögös fesztivál hangulat érkezik a hangszórókban. Az Irie Mafia formáció csap most a húrok közé a legendás brit reggae ikon General Levy közreműködésével. Indul a Bumbleclot Cat. Jó szórakozást kívánok egész éjszakára, itt nálunk a Jazzin.

Itt a Jazzin, ez a Jazzy Night. A mostani zenei blokkunkban a fülbemászó vokális harmóniák és a legfinomabb hazai smooth jazz dallamok találkoznak majd egymással. A hazai a cappella széna és az elegáns pop jazz egyik legmeghatározóbb, többszörös Emerton díjas formációja, a Cotton Club Singers érkezik nem is olyan sokára. Tőlük a Lüktető, Úgy szeres, mint én című átiratot hozom. Az éjszakai utazást egy igazi hangszeres és zeneszerzői ínyenséggel nyitjuk, aki a fülbemászó szaxofon dallamok elismert hazai nagykövete, persze, hogy a jazzy dalverseny győztes Zolbertől van szó, Say Something című dalával készültem, a dalok után pedig itt a Jazzy Night-ban érkeznek a mai Business Class legjobb pillanatai, és egy összeállítás is vár ránk a reggeli expressből. Tartsanak velünk!

Minden utcakő történetek százaival van tele. De vajon ismerjük a körülöttünk lévő város históriáit? Az apró titkokat, amelyekről az építmények regélnek? Mesélő Budapest, Tittel Kingával és Szerémi Nórával a Happy Hours-ben és hétvégente itt a Jazzin.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Öveket bekapcsolni, ez a Business Class.
1: A Mohácsi csata 500. évfordulójára készült Mindig itt leszünk Mohács 500 című rock musical nem egyszerűen történelmi eseményeket mesél el. Második Lajos, Habsburg Mária és a kortársaik történetén keresztül a vereségről, a helytállásról, és arról is beszél, hogy hogyan tud megmaradni egy közösség egy súlyos történelmi trauma után. A darab augusztus végén Mohácson debütált, aztán szeptemberben már a Budapesti Operettszínház színpadán is látható. Vendégünk a telefonvonalban Simon István, harangozódias táncművész, koreográfus, aki most elsősorban arról beszélgetünk, hogy hogyan lehet mindezt mozgásban elmesélni. Jó reggelt, István!
2: Jó reggelt, szervusz Péter, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
1: Köszönöm szépen, hogy beszélgethetünk. Figyelj csak, hogyha egyetlen mondatban kellene megfogalmaznod, akkor mit kellett a testekkel elmesélni ebben a darabban, amit a szöveg és a zene önmagában nem tud elmondani?
2: Szerintem leginkább a térrendezés és a testen keresztüli kifejezés azt szolgálta, hogy a mélységeit, a mély rétegeit el tudjuk mesélni azoknak a személyes történeteknek, amelyek meghúzódnak a történelemből ismert nagy fontos cselekedetek és az arra való felkészülések során.
1: Ugye Mohács egy nagyon erős történelmileg rögzült kép a magyarokban vagy a magyarságban. Csata, vereség, menekülés, halál. Hogyan lehetett ezt úgy koreografálni, hogy ne egy történelmi illusztrációt lássunk a színpadon?
2: Az alapot ehhez Szomor Gyurinak a zenéi és a szövegei szolgáltatták. Fél éven keresztül hallgattam folyamatosan, mielőtt belekezdtünk volna bármilyen alkotói munkába, és elképzeltem, hogy a különböző atmoszférákat milyen színpadi dinamika tudná a leginkább visszaadni, és ahhoz milyen karakterű, milyen jellegű mozgásvilágra van szükség.
1: Ugye én nézőként azt látom, hogy nagyon sokszor nem egy-egy szereplő táncol, vagy táncolt, én is láttam a darabot a színpadon, hanem mintha az egész színpad folyamatosan mozgásban lenne. Emberek áramlanak, szétnyílnak, összeállnak, majd újra szétválnak. Jól látom ezt, vagy valami egészen más koreográfiai gondolkodás van e mögött?
2: Abszolút jól látod. Fontos koncepció volt az, hogy a bizonyos főszereplőknek a megnyilvánulása és a lelkülete, az érzelmi világuk megjelenjen, mint egy meghosszabbítása az ensemble reprezentációjában is. Tehát egy újabb művészeti elem, egy kompozíció még inkább rávilágítson arra, hogy vajon hogy érezheti magát, mi a jelenetnek a legfontosabb ismérve.
1: Nekem nagyon érdekes volt az a kettősség, hogy ugyan rengeteg mozgás történik egyszerre, de mégsem láttam az egészet kaotikusnak, és ezt most nehogy bántó módon vedd. Hogyan lehet egy ekkora tömegmozgást úgy megszervezni, hogy a néző a nyüzsgést érezze benne, lehet, hogy rosszul fogalmazom meg, de szerintem érted, hogy mit akarok mondani, és közben még harmóniát is lásson?
2: Nagyon jó együttműködésben dolgoztunk a rendezővel, Homonai Zsolttal, és az ő víziói organikusan kapcsolódtak az én általam elképzelt koreográfiai egységekbe. Szinte nem is lehet megmondani, hogy hol, meddig tart a rendezés, és honnan kezdődik a koreográfia, mert annyira egybeolvad a kettő. Van, amikor bizonyos koreográfiai térrendezések a főszereplőknek is a munkájába belefolyt, van, amikor pedig a Zsoltnak a koncepciói megjelentek az anszamnak a mozgásában. Tehát ez oda-vissza egy fúziós munka volt.
1: Említetted Szomor Gyurit, a szerzőt, ugye a rock musical szerzőjét. Mennyire nehéz egy ilyen műfajban már, mint egy rock musicalben megtalálni azt a pontot, ahol a mozgás még erősíti a zenét és a történetet, de tulajdonképpen nem akarja idézőjelben túl kiabálni azt?
2: Hát nehéz ezt megtalálni. Szerintem pont a stílusjegyekhez való alkalmazkodás jelentette ehhez a kulcsot, hogy megjelenjenek bizonyos rock mozdulatok, de ugyanakkor megjelenjen a néptánc, megjelennek modern tánc mozdulatok, és ennek az ötvözetéből és a váltakozásából kiépüljön egy olyan kép, ami arányaiban is megfelelő, illeszkedik az egész előadáshoz, és nem próbálja elnyomni, viszont ahol ki kell hangsúlyozni, ott készen áll arra, hogy kihangsúlyozom bizonyos jeleneteket.
1: Ugye a darabban vannak nagyon intim emberi történetek, Második Lajos és felesége kapcsolata például, és vannak hatalmas, tulajdonképpen, hát én tömegjelenetnek nevezném azokat a jelenetek, amikor nagyon sokan vannak a színpadon. Hogyan változik a koreográfus, azaz a te gondolkodásod a kettő között, az egyikből való átvezetés a másikba, mert ez az egész nagyon szépen pulzált már, mint a tömegjelenetek, meg a nagyon intim jelenetek között.
2: Hát fontos, hogy egyfajta oldást bevezessünk a nagyon érdekes és mozgalmas, dinamikus jelenetek közé, és megjelenjen egy líraibb oldal is, megjelenjen egy emberi oldala, azon túl, hogy például biztos emlékszel, hogy amikor az úgynevezett csillag Remi jön, tehát kétszer jön ez a dal a vége felé a darabnak, akkor a darabnak az aranymetszésénél egy olyan impulzív, bombasztikus energia jelenjen meg a botoló, a néptáncos elemeket tartalmazó nagy energikus tánc, ami utána a lecsengésében elviszi a darabot a végéig, hogy az érzelmi lelkület megjelenésével még megmaradjon a nézőkben az a felhangoltság, hogy a végén még hiába egy történelmi megkerülhetetlenség, hogy ez egy vesztes csata, de mégis megmaradjon egy szenköltsége az egésznek.
1: Igen, emlékszem, és nagyon szép volt kétségtelen, sőt, amikor találkoztunk, mert hogy hallgatóknak nyugodtan elmondhatom, találkoztunk mi ott a szünetben, akkor mondtam is neked, hogy tulajdonképpen végig sírom az egész darabot, annyira szép az egész, vagy annyira megérintő. Na de itt most nem én vagyok a fontos. Van olyan mozdulat, vagy mozgásforma, vagy akár színpadi kép, amelynek ebben az előadásban valamiféle konkrét jelentése van, és amit talán a néző elsőre csak ösztönösen érzékel. Most itt említettél egyet például, és nekem ezt most nagyon szépen elmagyaráztad, és ezáltal én többletjelentést kaptam ezáltal.
2: Hát ugye az egy fontos megközelítés volt az én koncepciómban, hogy nem akartam bemutatni konkrét csatát, tehát szimbolikusra szerettük volna fogalmazni a nagy lepleknek a használatával, mint egy halálszimbólum megjelenítésével azt, hogy hogyan tör be először Nándorfehérvárba a halál, és utána hogyan jelenik meg újra és újra, míg nem a végén egy teljes lefedésben kulminálódik az egész darab. Ennél fogva a jeleneteket, főleg a második nyitányban lehet, hogy emlékszel, úgy oldottuk meg, hogy szimbolikusan jelenjen meg egy harc, mint egy álom, mint egy vízió, amiben nem igazán úgy harcolnak az emberek, és a darab végén is felsorakoztatjuk ugye a nagy török sereget egy nagy virtuóz tánccal, hogy az erejüket megjelenítve egy óriási energia táruljon a nézők elé, de nem csapnak össze, nem úgy csapnak össze, hanem visszajönnek azok a lányok, akik a nagy lepleket vitték, és zászlókat, és ugye a zenére való óriási zászló lengetéssel, kvázi mint a halál szelének, vagy a halál suhintásának az energiájából hullik el a sereg, aki ott felkészült és készen állt az életét feláldozni a hazáért.
1: Igen, egyébként nekem nem is hiányzott semmilyen csatajelenet, hozzáteszem, bár tömegjelenet nagyon sok volt a színpadon, nehogy itt a hallgatók félreértsék, mert hogy ugye alapvetően minden egyes efféle darab azzal is játszik, hogy hatalmas csatajeleneteket próbál a színpadra rávinni. Hozzáteszem, hogy itt talán a díszlet sem hozta volna, vagy nem feltétlenül hozta volna ennek a szükségességét. Ugyanakkor hogyan lehet szerinted például mozgással megmutatni a darabnak egy másik nagyon fontos gondolatát, magát a megmaradást? Mit csinál másképp a színpadon egy közösség akkor, amikor már nem a vereséget, és ugye a koreográfus is, amikor már nem a vereséget, hanem a túlélést akarja elmesélni?
2: Hát erre azt hiszem a legjobb megközelítés az a darab keretezése volt, ugye a Mindig itt leszünk gondolatát megfogalmazva, emblematikus dal, ami hasonlóképpen, mint a Globe Színházban régen, ahogy felvonultak a karakterek és a szereplők egy óriási tömegben először a színpadra, hogy nyilvánvalóvá tegyék, hogy itt most elkezdődik valami, mi most készen állunk arra, hogy elmeséljünk nektek egy történetet, és amikor elmeséljük a történetet, a végén ugyanúgy felsorakoznak ezek az emberek, akik hát a darab színészei, művészei, de ugyanakkor ugye a szereplők megjelenítői is. És ez a keretezés szerintem az, ami a megmaradást mutatja, hiszen ma meséljük el ezt a történetet ezekkel az emberekkel, akik tulajdonképpen az érintettek, hiszen rólunk szól a darab.
1: Igen, ugyanakkor egy történelmi musicalről van szó. Szerinted István mennyire kell figyelni arra, hogy a mozgásvilág valamiféle kort jelen esetben azt a korszakot megidézze? Te kutattál korabeli táncokat, mozdulatokat, vagy tudatosan egy mai színpadi nyelvet kerestél?
2: Mindkettő, és ennek a fúziója. Tehát Három igazi nagy pilléren áll a darabnak a mozgásanyaga. Van például a báljelent, amiben reneszánsz táncoknak a térformá és mozgásvilága is megjelenik azon túl, hogy ezek modern elemekkel is vannak vegyítve. Ezen kívül vannak bizonyos olyan mai divatnak megfelelő színházi tánc megfogalmazások, amelyek igazán dinamikusak, csoportjelenetek, kánonok megjelenítése, a komplexitásnak a jellemzői ott vannak benne, és van a magyar tánc hagyatékunk, a népi erő megnyilvánulása a különböző akár rock jelenetekben, akár az igazi nagy néptáncos jelenetekben.
1: Ugye maga a darab az a szabadtéren Mohács főterén született meg, mármint hogy ott debütált, aztán került be egy kőszínházba, az operetbe. Mit kellett megváltoztatni a koreográfián, amikor egy hatalmas szabadtéri térből, illetve hát nem tudom, hogy mekkora volt az a színpad, hirtelen egy színházi színpaddá váltál, vagy váltatok?
2: Nagy volt a térbeli méretkülönbség, hiszen Mohácson jobb és baloldal irányába plusz 3-3 méter állt a rendelkezésre, illetve a nézők felé is a nagy konstrukció, ami körbeforog, attól még pluszban még 3 méter volt. És ennél fogva ott Mohácson egészítettük ki az erre a színpadra már elkészült darabot, hiszen ugye a házi színpadunk megfelel a nagy színpadunk méreteinek, a házi színpadon készült el tulajdonképpen a darab, és nyáron volt lehetőségünk 4 napon keresztül a színpadon befejezni a folyamatot.
1: Várj, most egy picit elment a hangot, hallasz bennünket?
2: Igen, itt vagyok.
1: Szóval, hogy volt lehetőségetek befejezni a folyamatot, még egy dolgot engedj meg, hogy megkérdezzek, aztán hagylak, hogy menj, hogy szerinted, vagy hogy érzed, mennyiben változtatja meg egy koreográfus munkáját az, hogy tudja, hogy a nézőknek egy része, egyébként én is a közéjük tartozom, valószínűleg nem táncszakmai szemmel nézi az előadást. Neked fontos az, hogy értsék is a mozdulat jelentését, vagy elég, hogyha valamit úgy megéreznek belőle?
2: Bőven elég, hogyha megéreznek valamit belőle, hiszen a tánc nyelvén megfogalmazott üzenetek és információk, hogyha azok jól kerülnek megfogalmazásra, mindenki számára érthető. Akkor is, hogyha nem tudatosítja, szinte kikerüli néha a kognitív folyamatokat, és direktben az érzelmekre hat.
1: Hát István, nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgettünk, örülök, hogy találkoztunk a múlt hétvégén az operetben, ahol én is megtekintettem a Mindig itt leszünk Mohács 500 című rock musicalt, és mindenkinek szívből ajánlom. István, nektek pedig szívből gratulálok. Köszönöm szépen!
2: Nagyon szépen köszönöm!
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: Reggeli Express. Budapest kulturális eseményei 7 percben, itt a Jazzin.
1: És a Reggeli Express rovat mai vendége Szűcs Csapor, zeneszerző, karmester, zongoraművész, a Budafoki Doknányi Zenekar zeneszerzője és zongoristája, és a Vajda 100 filmzenei koncertnek a karmestere. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt, szervusz!
1: És akkor így már el is árultuk, hogy milyen koncertre fogjuk meghívni a hallgatókat. Andrzej Vajda filmjei nem csak történeteket meséltek el, hanem egy korszak történelmi és társadalmi feszültségeit is megfogalmazták, a lázadás, a szabadság, a szerelem és a veszteség visszatérő témáival. A 100 éve született lengyel filmrendező életműve most különleges zenei nézőpontból elevenedik meg. Szeptember 20-án a Budafoki Doknányi Zenekar Szűcs Csapor vezényletével ad koncertet a MÜPA Bartók Béla Nemzeti Hangversenytermében, Vajda 100 filmzenei utazás címmel. Ami nekem rögtön eszembe jutott, hogy lehet 100 évet vajon összefoglalni, mi az, ami segít, hogy zenei szempontból megközelítve ez egy olyan koncert legyen, ami mindent meg tud mutatni a filmrendezőről?
2: Hát, hogyha egy szóban kéne erre válaszolnom, akkor azt mondanám, hogy sehogy. A valóság azért ezzel szemben az, hogy itt azért a Vajdának van egy olyan víziója, vagy egy meglehetősen érdekes nézőpontja, amiben a lengyel történelmet egy egészen különleges és sokszínű szemüvegen keresztül vizsgálja. A Vajda filmeknek van egy olyan sajátossága, hogy nyilván nagyon erős a lengyel nemzeti kötődés, és nyilván ennek a koncertnek is természetesen ő van a középpontjában, de a lengyel nemzeti kötődés ez nem csak egy ilyen egyszerű pátoszos kötődést jelent, mert ő egyszerre fogalmaz meg egy elképesztő szeretetet, és sokszor egy nagyon belős kritikát, még akkor is, hogyha kritika nem is feltétlenül bántó kritika, sokszor ez inkább groteszk, humoros, valamikor természetesen rendkívül kegyetlen is tud lenni, de gyakorlatilag a saját nemzetéhez való viszonyát azt egy mondatban nem nagyon lehet összefoglalni. Azok a filmek, amelyeknek a zenét játsszuk, nagyjából 60 évet ölelnek át, és hát a lengyel történelem azért az elég viharos volt a 20. században, akárcsak a milyenképpen ezért is van egyébként sok szempontból egy ilyen testvériségérzésünk a lengyelekkel, mert sokszor a sorsunk is nagyon hasonló volt.
1: Vajda filmjeiben ugyan a zene sokszor nem egyszerűen aláfestés, hanem dramaturgiai szerepet is betölt, és a koncert címében van három nagyon erős fogalom. Lázadás, szabadság és szerelem. Ezek ugye a filmjeknek ilyen visszatérő témái. Na de hogyan lehet ezeket a fogalmakat egy szimfonikus zenekar hangzásán keresztül úgy megmutatni, hogy ne pusztán illusztrációként, hanem önálló zenei tartalomként hassanak?
2: Ez egy érdekes kérdés, mert egyébként ez önmagában fölveti a filmzene szerepét, és nem csak a Vajda filmekben, hanem általánosságban a filmekben a zene szerepét, hiszen ugye gyakran szoktuk a filmzenét úgy emlegetni, mint egy műfajt. Tehát az igazság az, véleményem szerint a filmzene elsősorban nem műfaj, hanem sokkal inkább funkció, hiszen a filmzene bármilyen lehet. Elsősorban azt a pillanatot, vagy azt a pontot keresi mindig a zene, amire képes rákapcsolódni, felnagyítani azt, kiemelni, megmutatni, vagy éppen elfedni. Tehát nagyon sok mindenre képes egyébként a filmzene, akár az is, hogy ellenpontot képezzen a vizuális tartalommal, és tulajdonképpen, hogyha megnézzük ennek a koncertnek a zeneszerző anyagát, nagyon különböző stílusú zenék lesznek. Tehát a legkülönfélebb, és hát mindegyikük valamilyen szinten ehhez a történelmi korszakhoz tartozik. Milyen szempontból ez a kötődés, és ennek ellenére mégis annyiféle zenét fogunk hallani, de a legérdekesebb, hogy ugyan a történelem soha nem pusztán háttér ezekben a filmekben, de mégis egy olyan típusú alapvetés, ahol a történelem így belép a családba és a szerelembe, az embernek az erkölcsi döntéseibe, és a zene az pontosan azt a pillanatot tudja felnagyítani, amikor ezek a történelmi események egyszer csak személyessé válnak.
1: Filmzenei koncerten szerintem nagyon sokan jártak már, főleg ugye, hogyha a Budafoki Doknányi Zenekarról van szó, de ilyen koncerten szerintem még nem, amikor egy filmrendezőnek az általa rendezett filmeknek a zenéi csendülnek fel, és karmesterként hogyan kell, vagy zenei rendezőként is akár, hogy kell felépíteni egy ilyen koncertet, hogy ne legyen egysíkú, hogy sok minden megszólaljon benne, hogy sok mindent megmutasson.
2: Először is kezdjük ott, hogy ugyan ennek a koncertnek a központi szereplője valóban Andrzej Wajda, de nem csak az ő filmjeiből fogunk zenéket játszani. Talán egy picit pontosan azért is, mert ugyan Wajdának a zenei valóban sokszínűek, de nagyon sokszor rendkívül nyomasztó tud lenni maga a közeg, amiben Wajda alkotott, és ez nem biztos, hogy minden esetben, hogy mondjam, közönségbarát tud lenni. Nekünk nem az a célunk, hogy elborzasszuk a nézőket ezzel a korszakkal, mert Andrzej Wajdának a tevékenysége az eszenciális, elképesztően hatásos, frontális és hiteles. Ugyanakkor nekünk elsősorban az a célunk, hogy a zenén keresztül emlékezzünk rá. És ezek a zeneszerzők, akik komponáltak Andrzej Wajda filmjeihez, most legyen szó, nem tudom én, Endereckiről például, akinek egészen elképesztő műveit játsszuk ezen a koncerten. Ez egy olyan, ennek az egész jelenségnek elsősorban az a legfontosabb eleme, ahogy egy film is felépül. Tehát, hogy egy filmet sem lehet úgy felépíteni, hogy sokáig rendkívül szomorúak vagyunk, és aztán egyszer csak mindenfajta átmenet nélkül hirtelen teljesen más hangulatú képet fogunk látni. Hagyunk időt a nézőnek, a hallgatónak arra, hogy tudjon asszimilálódni azzal a jelenséggel, amit mi a színpadra viszünk.
1: Ez lesz majd szeptember 20-án, tehát a Műpa Bartók Béla Nemzeti Hangverseny termében Wajda 100 filmzenei utazás. És ezután a te életedben milyen utazás lesz? Akár a zenék világában, akár szó szerint, milyen elfoglaltságaid lesznek a következő időszakban?
2: Izgalmas történet, mert egy héttel a koncert után, tehát az Andrzej Wajda koncert után, szeptember 27-én a Budafoki Doksányi Zenekar megtartja mindig itt az ősz elején, a szeptember utolsó napjaiban hagyományos BDZ napját a Zeneakadémián. Ez egy számunkra rendkívül fontos esemény, hiszen aznap délelőttől kezdve a Zeneakadémián egész nap a Budafoki Doksányi Zenekar koncertjeit lehet hallani, és a délelőtti és az esti koncertnek is a zongorista szólistája leszek. Az esti az különösen kedves számomra, hiszen Doknányi Erdőnek a gyermekdal variációit fogom játszani. Gundó Mánkúzi, a Budafoki Doknányi Zenekar első vendégkarmestere lesz a karmestere ennek a koncertnek. Azt követően pedig a Solti György Nemzetközi Karmesterverseny résztvevője vagyok. Nagy büszkeség számomra az, hogy bekerültem erre a versenyre. Az október 1-én kezdődik, úgyhogy hát a elkövetkezendő 3-4 hét az kifejezetten sűrű és izgalmas.
1: És a zeneszerzői oldalad, az meg tud valamikor mutatkozni, vagy ez majd a következő időszakban ezután?
2: Az lesz, igen, november 18-án a Nádor teremben egy cselló szóló darabom kerül bemutatásra, amit Szonták Márton, nagyon közeli barátom és kollégám fog majd előadni, ahol kifejezetten izgalmas koncepció mentén több más kortárs kollégák művét is játszani fogja, és mindegyiket egy Bach szóló cselló darabbal fogja összekötni, úgyhogy egy nagyon izgalmas és érdekes koncert lesz az is.
1: Én nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgettünk, kívánom, hogy mindegyik koncertteltház előtt zajlódjon.
2: Köszönjük szépen!
1: Az elmúlt percekben Szűrcsaport hallhatták, zeneszerzőt, karmestert, zongoraművészt, a Budafoki Doknányi Zenekar zeneszerzőjét és zongoristáját, illetve az est karmesterét.

0: És most érkezzen még néhány programajánlat. A Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központban november 8-áig látható a 44. Magyar Sajtófotó Kiállítás, amely a 2025-ös év legfontosabb eseményeit és hétköznapi történeteit idézi fel képekben. A tárlat alapját az idei Magyar Sajtófotó Pályázat adja, amelyre 258 szerző több mint 6000 fotóval nevezett. A kiállításon közéleti események, társadalmi történetek, hétköznapi élethelyzetek, kulturális és sport pillanatok, valamint természetfotók egyaránt helyet kaptak. A képek együtt nem csak dokumentálják 2025 történéseit, hanem azt is megmutatják, hogyan látták és örökítették meg a világot a magyar fotóriporterek. A 44. Magyar Sajtófotó Kiállítás november 8-áig várja a látogatókat a budapesti Kápák Központban. Szeptember 21-én a Magyar Dráma napján rendezik meg a dráma éjszakáját, amely egyetlen este alatt a kortárs magyar drámát állítja a középpontba Budapesten. A Fiatal Drámaírók Háza második önálló kulturális fesztiválján a Margit negyed különböző helyszínei alakulnak át felolvasó színházi terekké. A Dante, a Dugattyús, a Fénylőház, a Gülbaba Türbéje, a Hely Óvó, a Kollab, a Manyi és a szerkesztőség ad otthont a párhuzamos program. Minden helyszínen egy-egy körülbelül 20 perces kortárs drámát olvasnak fel, amelyet az előadók óránként újra kezdenek összesen 4-szer. Ennek köszönhetően a közönség szabadon járhat egyik helyszínről a másikra, és maga állíthatja össze az est programját. A bemutatott művek az Okulári Projekt tehetséggondozó program korábbi pályázatain sikeresen szereplő, színpadon is bemutatott kortárs magyar drámák közül kerülnek ki. A dráma éjszakája így egyszerre különleges színházi élményt és betekintést a mai magyar drámaírás izgalmas, sokszínű világába. Az estét pedig a Dante-ben záróbuli koronázza meg. Bárhova is látogassanak el, nagyon jó szórakozást kívánok!
1: Reggeli Express. Budapest kulturális eseményei 7 percben. Itt a Jazzén.